Fűtől fülig Fanefem. FM 87.6 Csíkszereda.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
1: Főleg zene.
0: Fan FM Rádió. Főleg.

0: si yo no lo aguanto.
1: Fun FM Rádió.
2: Fun FM Rádió. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fun FM Rádió.
2: Fülig zene.

0: mindent a fülnek.
1: Fun FM Rádió. Fülix zene. Fun FM.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

Fültől fülig. Fan FM. Minden a fülnek. Fan FM.

0: Fülig zene, fülig magyar, ez a magyar zenék órája. Fülig zene, fülig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.

0: rá, magyarok! Magyar zenék órája a Fun FM rádióban.
1: Fun FM rádió.
2: Hogy hova sodor az élet? Csak zakatolnak az évek. Jön egy szép...
0: Hajrá, magyarok! Magyar zenék órája a Fun FM rádióban.
1: Fun FM rádió.

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
0: Reklámot hallottak.

0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Cleaning Service takarítói munkakör betöltésére megbízható, önálló munkavégzésre alkalmas kollégákat keres Csíkszeredába. Érdeklődni személyesen lehet naponta reggel 8 és délután 3 óra között a cég székhelyén, Csíkszereda, Villanytelep út 2 szám.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Hétfőtől csap le az 1 kg-os Chef Select görög stílusú sajtos töltelékes leveles tésztás párnácskákra 10 lej 99 baniért. A cson nélküli sertés nyakkarajra 100 g-onként 2 lej 9 baniért. És a 95 vagy 87 mosásra elegendő Lenor ruhaöblítőre csak 19 lej 99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lej lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Hétfőtől csap le az 1 kg-os Chef Select görög stílusú sajtos töltelékes leveles tésztás párnácskákra 10 lej 99 baniért. A cson nélküli sertés nyakkarajra 100 g-onként 2 lej 9 baniért. És a 95 vagy 87 mosásra elegendő Lenor ruhaöblítőre csak 19 lej 99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: Idézzük fel egy-egy korábbi kotyogó hangulatát. Beszélgetések érdekes emberekkel ismétlésben. Új zenék. Állandó jó kedv. Fun FM. Csíkszered a legfrissebb hangja.
1: Kezemben tartom a kis flyert, most már végleges, és nem tudom, hogy mikor látott napvilágot, de feltételezem, hogy mostanában megvan a Csíki Jazz idei teljes programja, augusztus 14-e és 16-a között napi 3, sőt 4 koncertet is látok a Mikóvár falain belül, de nem csak. Szilágyi Nóra főszervező van itt a kotyogóban. Jó reggelt, szervusz!
2: Szép jó reggelt minden kedves hallgatónak, szia Otto!
1: No, jól látom, ugye, tehát például 14-én 4 koncert lesz. Igen, jól látom.
2: Így van, mert hogy hát igazából az első csapat, hát kicsit úgy van szerkesztve, de 3 koncert lesz. Az első csapat a vásárhelyieké, utána jön Nicolas Simeon, aki Németországból érkezik, de romániai híresség, és utána a Jazz Boys.
1: Ja, jó, tehát én is
2: igen, a szerkesztés igen, miatt láttad.
1: Látom. Jó, megértettem, oké. No, de nagyon-nagyon erős, és nagyon izmos az idei felhozatal is, annak ellenére ugye, hogy még az évelején úgy volt, hogy kérdéses lesz-e idén Csíki Jazz, mert hogy sikerült az államnak belekutyulni a dolgainkba, hogyha úgy tetszik, de megoldódott is ez a lényeg.
2: Igen, megoldódott, hát még van hátra 2 hónap, amit így törlesztenünk kell, tehát ezek ilyen adótémák, amiről nem tudtunk, ebben most már nem menjünk bele, de hogy még azért egy kicsit aggódom, és hát a pályázat sem volt annyi, mint eddig szokott lenni, úgyhogy még egy kicsit rezeg a léc, de úgy látom, hogy nem baj, hogy belevágtunk végül.
1: Lesz-e idén mondjuk helyszínbővítés, mert hogy minden évben szokott
2: nem,
1: lenni?
2: Most nincsen.
1: Tehát csak a Mikóvár falain belül lesznek a rendezvény
2: van,
1: különböző programjai.
2: És egy nappal kevesebb. Úgyhogy azért vágtam rá, hogy 4 zenekar, mert a tehetségmutató lenne ott, de áttettük szombatra, úgyhogy szombaton van 4 zenekar.
1: No, de milyen jó, még így is, hogy egy nappal rövidült a fesztivál, sikerült összehozni, és ismét találkozhatunk a Mikóvár falain belül, mert hogy az a Csíki Jazz általában az igazán jó találkozások, nagy baráti beszélgetések, és nyilván a nemzetközileg is elismert hírű zenészek alkotásainak a gyűjtőhelye, hogyha úgy tetszik. Mesélj egy kicsit az idei fellépőkről.
2: Igen, hát próbáltunk ragaszkodni ahhoz, hogy a színvonal maradjon, inkább a napokból faragtunk le. És akkor úgy igyekeztünk összeállítani a programot. Igazából már januárban megvolt a program, csak amíg nem voltam biztos benne, hogy elmerünk indulni, addig nem jelentettük be, plusz ugye sorba fokozatosan szoktuk bejelenteni a fellépőinket, úgyhogy most nemrég fejeztük be a fellépők bejelentését. Na de úgy raktuk össze a programot, ahogy szoktuk tulajdonképpen, tehát hogy legyen helyi székelyföldi zenekar is, legyenek fiatalok is, akik a mieink, és megmutatjuk a tehetséget, legyen romániai román fellépő is, magyarországi természetesen az mindig legalább 1-2 szokott lenni, mert rengeteg magyarországi szuper-szuper zenekar van, akiket még be kell mutatni, vagy meg szeretnénk hívni, és ugyanakkor a nemzetközi fellépők, akik most Norvégiából, Lengyelországból, Angliából és Németországból jönnek.
1: És ugye vannak visszatérő fellépők, Baravás Lőrinc, ő már volt.
2: Nem, ő volt, de a zenekara nem.
1: Jó, tehát rendben, oké, de hogy emlékeztem rá, Dress Mihály kvartett is.
2: Nem volt.
1: Jó, hogy túl sok koncertet konferáltam mostanig, most már a fejemben
2: igen,
1: akkor keverednek.
2: Igen, Szentgyörgyön volt, és volt a könyvásáron is valamikor tavaly vagy tavaly előtt, viszont a Jazz Fesztiválra azért úgy illett, hogy hívjam meg, mert hát ő a jazznek az egyik legjelentősebb
1: na képviselője.
2: De
1: nyugtassál meg, hogy Random Trip már volt.
2: Igen, ők a visszatérők.
1: Jó, köszi szépen.
2: Figyelj, Otto, ezt most már te hány éve is vagy a bemondónk?
1: Hát az elsőtől.
2: Az elsőtől.
1: Ez most már a 16. lesz.
2: Na akkor figyeld meg, hogy egyik évben a kék nyulat, másik évben a Random Tripet ismételjük. De csak ezt a kettőt.
1: De ezt mindig?
2: Mindig.
1: Értem. Jó, hát mondjuk a Random Tripről, őróluk tudtam, hogy többször voltak itt, hiszen adott ponton tavaly előtt voltak Dés Lászlóval.
2: Igen,
1: tavaly előtt,
2: így van.
1: Jól emlékszem, amikor az eső vitt mindent.
2: Vitt mindent, és akkor megismételtük hétfőn, mert szerencsére úgy hívtam meg véletlenül őket, hogy hétfőn is még egyet zenéljenek, de mint tudjuk, nincsenek véletlenek. és akkor a színház előtt befejeztük a koncertet, illetve újra kezdtük, befejeztük, és még egy kicsit.
1: Egy kis leadást sem állt. Egyébként tegnap rólad is szó volt, amikor itt volt a Sárközi kollektív, hogy jaj, de jó lenne őket is a Várba egyszer vendégül látni. Nem, mint a tegnap esti koncert nem lett volna jó, de nyilván a Várnak más a hangulata, és más a repertoárja értelemszerűen. Csíki Jazz Nemzetközi Fesztivál, vannak-e idén is már különböző nagyvárosból bejelentkezők, mert minden évben vannak az ország,
2: mint
1: hát nem
2: nézők?
1: Azt mondom, hogy minden pontjáról nézőink, pontosan.
2: Igen, a jegyeladást figyeltük, és nagyon sok helyről vásároltak már, tehát ilyen early bird jegyeket. Itt mondjuk is el, hogy augusztus 4-éig mondtuk, hogy lehet venni early bird jegyeket, vagyis ilyen kedvezményes jegyeket, amit ha hamarabb megvesznek az emberek, akkor sokkal olcsóbb. És hát tényleg az ország minden pontjáról jönnek, reméljük, hogy idén is nagyon sok más városból jönnek hozzá.
1: Szeretnéd elmondani egyébként, hogy milyen kategóriával mennek a jegyek, az árakat illetően?
2: Inkább, hogy ne roncsam el, inkább nem mondom, de 290 a háromnapos bérlet.
1: Ez early-ben?
2: Igen, és sokkal olcsóbb, jegyezzem meg, mint bármelyik más fesztivál. Ezt mindig mondják, hogy nem jó az, hogy olcsóbb, hogy ilyeneket mondok, mert ez nem egy olcsó fesztivál. Tehát akkor mondjam, hogy sokkal kedvezményesebb árban kapható meg, mint bármelyik más. De hát igazából ez az igazság, hogy mindig lefelé faragom az árakat. A kollégáim mindig mondják, de hát emeld, mert hát akkora árak vannak az országban, de én mindig lefelé, hogy nehogy az legyen, hogy túl drága. Most ugye az év végén, vagyis a nyár végén is vagyunk, mondhatni, mi zárjuk a nyarat az ilyen zenés rendezvények közül, és akkor ne legyen az, hogy az embereknek elfogyott a pénzük, és...
1: Úgy nézem, hogy pénteken is, szombaton is, és vasárnap is lesznek gyermekprogramok, illetve szombaton-vasárnap workshopok is. Erről egy kicsikét mesélje, légy szíves.
2: A gyermekprogramokhoz nagyon ragaszkodunk, mert nagyon bejött. Ugye az első években az volt a gond, hogy mit is csináljunk a gyerekekkel, hogy ne szaladgáljanak a színpad előtt. Ez most már egy ideje megoldódott. Eleinte a fűbe leterített prédeken voltak el, aztán kiköltöztettük őket a vár elé, aztán most már át is vette nagyon sok rendezvény ezt, hogy külön sátruk van a gyerekeknek, külön programok vannak, külön, hogy úgy mondjam, csapatok foglalkoznak velük, és hát az idén három csapatunk is lesz, akik különböző játékokkal fogják szórakoztatni a gyerekeket. Itt lesznek kézműves játékok is, lehet festegetni, lehet zenés dolgokat készíteni, ugyanakkor ilyen ügyességi játékok, tehát nagyon sokféle, tehát színes program lesz a gyerekeknek ahhoz, hogy ők is elfoglalják magukat, amíg anyuka, apuka nézi bent a koncerteket. Most fagyink is lesz, úgyhogy fagyizni is lehet, felnőtteknek is, de főleg gyerekek miatt gondoltuk, hogy legyen az is, ha ilyen jó idő lesz, mint most, amilyen van. És hát a workshopok, a Nikolás Simeon fog tartani workshopot, és Premetsz Mátyás, aki már biztos, és még lehet, hogy a vasárnapi napra is valamit a random trippel kitalálunk.
1: Biztos vagyok benne, hogy nem maradunk program nélkül. Arra voltam kíváncsi, hogy te, mint színpadi ember, mikor jössz rá arra, hogyha legyezed magad, akkor suhogtatod a mikrofont, és ez hallatszik.
2: Én nem csak az ének mikrofonnal van úgy? Ja.
1: Annyi, hogy ezen jó nagy szivacs van, tehát hogy ez azért visszafog belőle.
2: Ez egy szélszivacs, nem?
1: Hát olyasmi, igen, de nem árt, hogyha túl közelről nem legyezgetik, mert hallatszik, nem vészes, úgyhogy nyugodtan, hogyha nagyon meleged van, akkor nyugodtan legyezheted magad a rendkívül csini Hidra szigetéről hozott legyeződdel, ugye?
2: Igen.
1: Apropó legyező, idén is lesznek mindenféle merch tárgyak?
2: Nem lesz, erre már nem jut pénzünk 100%, tehát hogy nem is akarunk erre költeni. Így is próbálunk mindenhonnan egy picit faragni, hogy a reklámra azért ne költsünk annyit, mert nincs elég pénzünk.
1: Megértettem. Tehát, jól emlékszem, hirdettetek valahol a nyereményjátékot? Mert láttam talán nyertest is.
2: Igen,
1: már.
2: A madárnak nevet adtunk, volt egy keresztelőnk nem olyan rég, és nagyon szép nevet kapott, az a neve, hogy Cheesy, így kell ejteni, és hát ott nagyon szépen le van írva, a nyertesünk Szabó Csilla nagyon jól leírta, hogy miért is, mivel is magyarázza ezt a nevet, meg lehet nézni a Facebook oldalunkon, ugyanakkor egyúttal meg lehet nézni mindenféle érdekességet még, lesznek még nyereményjátékok, lesznek ilyen előzetes koncertecskék, vagy dzsemelések, improvizációk. Volt már egy a parkon túli kuliban, ott is lehetett nyerni, mégpedig úgy, hogy akinek a telefonján már ott volt a megvásárolt jegy, ő kaphatott, nyerhetett mellé egy háromnapos bérletet. Tehát a jegyhez is jegy, bérlet, bármi, még egy háromnapos, úgyhogy
1: szerintem... Tehát magyarán ezt meghívhatja a barátait vele.
2: Természetesen.
1: Mert hogy ezek a jazz koncertek, ugye, vagy a jazz fesztiválok attól olyan igazán életszerűek és jók, hogy nagy társaságokkal jönnek az emberek, és akkor leülünk, és közben beszélgetünk is, találkozunk is. Nyilván vannak olyan koncertek, amiket síri csendben kell végighallgatni, attól jön át igazán, de vannak azok a dzsemmelések, amikor szökünk, mint a bolhák, ezt is hozzá
2: bizony
1: kell tenni.
2: Hát azt a végére szoktuk hagyni általában. Nem is nagyon értik az emberek, hogy miért így rakjuk össze a programot, de így akkor most megragadom az alkalmat, és elmondom, hogy tudom, hogy Dress Mihály például talán sokkal nagyobb, mint bármelyik más fellépő, mégis az első fellépő lesz vasárnap. Azért, mert hogy szerintem a hangulata, hogy a magyar népzene és egyáltalán ez a stílus, ez számomra ez úgy volt helyes, hogy ők legyenek az elsők. Utána jön Jazz Ahmed, aki Jázmin, ezt így azért mondom el, mert mindig Jazz Ahmednek ejtettem, évek óta így ejtem, hogy Jazz Ahmed. Ő egy hölgy, egy trombitás, és hát most már világsztár, nagyon-nagyon sok díjat kapott.
1: Nevéből ítélve ez valami oriental jazz lesz?
2: Igen, kicsi keleti jazz fog kevergetni mindenféle más zenei stílussal, és valami nagyon ilyen elvarázsolós hangulata van, tehát itt most megint jön a nagy váltás, szeretem így a váltásokat, hogy akkor ugye a magyar népzenei elemeket ötvöző jazz után jön ez a keleti jazz, és utána a random trippel zárunk.
1: Aztán a mindenfélét is belekever a dologba, és hogy na arra aztán tényleg igazán jól lehet szökni.
2: Amiért szoktak engem egy kicsit szídni, hogy miért teszek bulit az ilyen nagyon elmélkedő vagy komoly jazz után, hát éppen azért, hogy egy kicsit feloldjuk a hangulatot, és úgy zárjuk az estét, de aki elmélkedni szeretne, akkor az megiszik egy most borocskát kinn a jazz kocsmában.
1: Most gondolkodom, hogy a programot illetően, de általában mindig így szokott lenni.
2: Igen.
1: Nincsenek olyan nagyon leszabályozva napokra, hogy akkor éppen melyik nap mi menjen, ugye? Tehát
2: hát,
1: vannak szempontok, de nincsen ennyire beszigorítva.
2: A sorrend?
1: Tehát, igen, hogy a nagy sztárvendég vagy... nap milyen zenékkel megyünk.
2: Tudatos a sorrend mindig, és pont ez a lényege, hogy mindig az ilyen energikusabb ritmusokat hagyjuk a végére, attól függetlenül, hogy híresebb, nem híresebb, idősebb, fiatalabb, hova való, honnan jött zenész, tehát így például a Jazz Boys is a záró buli lesz pénteken, mert hogy ők is hát ilyen hip-hop és mindenféle elektronikus zenét kevernek a jazzzel, és nagyon jól lehet rá táncolni is akár. És hát Nicholas Simeon kvintetje, meg mégis ötön jönnek, ő biztos, hogy sokkal komolyabb, vagy nagyobb zené, vagy egy régebbi, vagy egy elismertebb zenészek, mondjam így, akik előttük játszanak, de a stílus, balkán jazz hoznak egyébként, a stílus mégse lesz olyan nagyon-nagyon energikus, mint a Jazz Boys-é. Egyébként a Jazz Boys-t várják Csíkban a legtöbben. Rengetegen ismerik. Rengetegen.
1: Aha, tehát akkor azt jelenti, hogy ez jó buli lesz.
2: Abszolút.
1: És akkor nyilván ugye ezt nem, bár nem említetted, de hogy külön napra is lehet jegyeket venni, tehát napi
2: így
1: jegyeket
2: van
1: is lehet váltani. Az is van early birdben, vagy csak...
2: Csak bérlet
1: csak
2: van.
1: Bérlet. Egyébként a tengap este, amikor ment ugye a városnapi nyitókoncert, és George Gershwin került sorra a Kék Rapszódiával, nem jutott eszembe szimfonikus jazz. Mert ugye említetted az orientál jazz, meg mindenféle jazzeket itt soroltál, és most így hirtelen beugrott, hogy jaj, hát ez volt az, hát a szimfonikus jazz. Jó, na, köszönöm szépen, hogy ebben kisegítettél, mint olyan, akaratlanul. Mit kell még a hallgatók tudomására hoznunk? Ugye nyilván Barni munkáját dicséri az idei plakát,
2: igen,
1: illetve vizuális, pontosan.
2: Ki, hogy Fazakas Barninak a gyönyörű munkáit láthatjátok a honlapunkon és a Facebook oldalunkon, a teljes arculatot ő rajzolja, mondjam így, így szoktam mondani, most már negyedik éve. Ugyanakkor emeljük ki még azt, hogy Antal Rozalinda immár azt hiszem, vagy 10 éve a társam ebben az egészben, tehát őt is puszilom innen, és köszi, hogy segít minden pillanatban. Emeljük ki kis Editet is, aki a sajtó részét intézi, most már azt hiszem ő is a negyedik éve.
1: Kicsit őt úgy képzelem el, mint a mafiózós filmekben Mama Leone-t.
2: Miért?
1: Olyan nagyon szigorú tekintettel mindig végzi a munkáját. Ilyen.
2: Igen, ő komoly. Szerintem ő a legkomolyabb közöttünk.
1: Abszolút, biztos vagyok benne, hogy nagyon, nagyon szigorú tud lenni.
2: Legyen egy komoly is.
1: Abszolút, ez mondjuk így van. Feltételezem, hogy idén is lesznek képzőművészet is diákok, akik ott helyben fognak alkotni.
2: Így van. Lesznek diákjaink, és lesz egy meglepetés vendégünk is, aki egy festőművész, és Marosvásárhelyről jön.
1: És nyilván
2: és
1: nem mondjuk
2: nagyon
1: el.
2: Absztrakt műveket fog majd festeni a zene hatására.
1: Na látod, hogyha Barni is beülne oda alkotni, szerintem úgy vinnék az alkotásait, mint a cukrot.
2: Abszolút biztos. De ő bulizni akar, ahogy ismerem. Úgyhogy...
1: Hát tulajdonképpen ő nagyon jó bulikat is tud csinálni, úgyhogy akár egyszer csak fellépőként is megjelenhetne valamelyik, akár jam sessionben is.
2: Nem szoktunk lejátszott zenét betenni a Jazz Festre, tehát ez az én szigorúságom, mert hogy azt szeretem pont a Jazz Festben, hogy élő zene, az élő zenét hirdetjük, és amiatt mindig nagyon csúnyán nézek az emberekre, így mint most rád, hogy
1: na jó, nem. De azért hadd tegyük hozzá, hogy például a Random Tripben ugye ott van DJ QC,
2: na jó,
1: ő azért alapokat szolgáltat.
2: De hát ő a zenekar tagja.
1: Így van, tehát azért tudjuk, tegyük helyre a dolgokat. Jó, meg van beszélve, tehát Early Bird-et lehet vásárolni. Egyébként miért nem a Prokulton hirdettétek meg a jegyeket, mert azt kerestem ott, aztán szembe jött egy Budapest Jazz Orchestra, a Big Band Highlight, nem tudom, azt
2: igen, az jó el. Lesz. Nagyon én ajánlottam lesz. Őket, azt hiszem. Illetve a telefonszámot biztos én adtam.
1: Na szóval, miért nem a Prokulton hirdetitek a jegyeket?
2: Mert nekem nagyon bevált a billete.ro, tehát most már, hát azt hiszem, amióta online árulunk, azóta mindig velük. Úgyhogy ugye az InTime is lehetne, vagy a Prokult is, vagy bármelyik, de igazából, ami nagyon bevált, én azt meg szoktam tartani, ugyanígy az embereket is, vagy a bemondókat például.
1: Pont ezt akartam mondani, hogy mi is már ott vagyunk az elejétől, ez tény.
2: Úgy azaz, szeretem, hogy...
1: Kisebb-nagyobb változásokkal, igen.
2: Igen, igen. Úgy szeretem, hogy azért akik ott vannak, és a csapat már, úgy a csapat részeinek is érezhetik magukat, mint ahogy ti is, hogy akkor ne az legyen, hogy jövőre hívok valaki más.
1: És van akkor. Szép új, hát viszonylag új
2: színpadunk,
1: igen, pontosan.
2: Na jó, hát arra egy kicsit mérges vagyok. Nem tudom, hogy ki tervezte, de hogy nincs befedve, az biztos. Tehát éppen az lenne a lényeg, hogy kéne egy fedés rá, hogyha az ember hozott egy koncertzongorát több száz kilométerről, akkor ne ázzon meg.
1: Na mondjuk nem te vagy az egyedül,
2: zenészekről
1: nem is
2: beszél
1: erre a történetre, mert hogy nincsenek födéme, és állítólag nem stabil, és stb. Apropó koncertzongora, emlékszel arra a kiadásra, amikor egy zongoraszék az előadó alatt összetörött? Kétszer?
2: Kétszer.
1: Na én egyre emlékszem csak.
2: Nem mondjuk el ki azt, mert megígértem neki, hogy nem fogom elmondani. Igen,
1: aki ott volt egyébként is látta, ez tulajdonképpen egy ilyen kellemetlen baleset, hát most Istenem.
2: Futottunk a székekért, és ő közben folytatta az improvizálást a zongorán.
1: Hát tehát ezért jó az improvizálás, hogy kézen állva is lehet ezt
2: így
1: csinálni.
2: Van. Na viszont térjünk vissza kicsit a színpadra, azért nagyon hálás vagyok azért, hogy van színpad, mert hogy arra is kellett költeni a tavaly, tehát hogy azért az a minuszunk az nem volt hiába való, vagy csoda, mert hogy most már arra az nem kell, egy fedésre kell még költeni. A zongorára ugye muszáj, mert hogy most már olyan fellépőim vannak, akik igénylik a bizonyos típusú koncertzongorákat, tehát nem lehet a moziból vagy bárhonnan elkérni, hanem nekik az a bizonyos típusú kell. Viszont nagyon-nagyon sok szponzorunk van, és akiknek legjobban tartozom köszönettel, az Csíkszered a polgármesteri hivatala, akik ugye, mint minden évben most is pályázati úton segítik ezt a rendezvényt, és társszervezőim is, tehát tulajdonképpen nagyon hálás vagyok a színpadért, mindenért, most csak hülyéskedtem, hogy vagyis hát minden visznek fele igaz, majd tényleg kéne egy fedés.
1: De ez még nem megoldható addig?
2: Hát muszáj lesz, megoldjuk. Muszáj lesz, megoldjuk. Tehát ez biztos vagyok benne, hogy ezt nem tudja se a polgármester úr, se a az alpolgármester asszony, hogy ez nincs, vagy most már lehet, hogy tudja.
1: Jaj, de hogy
2: de nem, biztos nem volt velük, akkor megbeszél, vagy figyelj, nem fedjük be úgy.
1: Ez már a Borszeredán látszott, hogy ázik a színpad, persze, tehát ez nem volt kérdés.
2: Azt hiszem, hogy akkor fedték be a sztázójáig, hogy legyen biztos fedés rajta. Úgyhogy ezt csak azért mondtam el, hogy jó lenne jövőre megcsinálni, viszont nagyon hálás vagyok érte, hogy van színpadunk idén, nem kell szereljünk, és nagyon-nagyon nagy köszönettel tartozom a polgármesteri hivatalnak, a MOL-nak, és nagyon sok helyi cégnek, akik jelentkeztek is, akárhogy segítenek, vagy akiket megkerestünk, és segítenek minket plakáttal, akár helyszínekkel, és különböző összegekkel, amit oda költhetünk, ahol hiányosságok
1: de
2: vannak.
1: De mindig van hely még újabb összegeknek. Így ugye, van. Mert említetted, hogy még a vége egy icipicit veszek, de nem vészes. Jó, igen. Cheeky Jazz, itt lehet megtalálni a fesztivált a Facebookon?
2: Igen. A honlapunk pedig www.jazzfesztivál.ro, Instán is ott vagyunk, és most már folyamatosan frissítünk videókkal, különböző képes anyagokkal, úgyhogy mindent fogunk majd posztolni, olvassák az új híreinket, és jöjjenek minél többen.
1: Azt nézem, hogy az oldalon, például a jazzfesztivál.ro oldalon ott nincs meghirdetve az Early Bird, vagy megvan?
2: De valahol ott kell legyen.
1: Nagyon-nagyon keresem jegyek online a bilete.ro oldalon.
2: Akkor gyorsan kell szóljunk Misinek.
1: Ezért néztem meg direkt, hogy lám minden felületen elérhető-e az Early Bird. Mert fontos lenne, mert van, aki Facebookon böngészi ezeket a dolgokat, van, aki pedig az oldalra kíváncsi, de tényleg nem látom.
2: Na akkor azonnal szólunk.
1: Nem látok ilyen élő linket, amire rá lehet kattintani. Azt látom, hogy új dátum. Az biztos,
2: ott vannak a jegyek, egy ilyen címünk biztos van.
1: Így
2: mert
1: van
2: néztem,
1: a jegyek, és levisz az nem oldal aktív. Aljára, és jegyek online a bilete.ro oldalon, és onnan nem visz tovább.
2: Hát azonnal orvosoljuk
1: ja,
2: akkor
1: nagy
2: ezt.
1: Nagyban ki kell rakni, hogy Early Bird. Hogy hívják a kis matarunkat?
2: Cheesy.
1: Jó, na, akkor Cheesy. Nóra, köszönöm, hogy itt voltál, és elmondtad ezeket a részleteket. Én bízom benne, hogyha az Etna nem fog nagyon kiborulni, akkor én is idejében hazaérek, ha nem, akkor
2: várunk.
1: Szólok, jó?
2: Várunk
1: és
2: haza.
1: És köszönöm idén is a meghívást, tehát augusztus köszönöm 14-e és 16-a között kerül sor a 16. Nemzetközi Jazz Fesztiválra, a Cheeky Jazzre, és várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel. Érdemes előjáróban vagy elővételben megvásárolni a kedvezményes áru bérleteket, és csak bérleteket lehet kedvezményes áron váltani, de nyilván a fesztivál közeletével az egészen pontosan augusztus 4-éig vannak az Early Bird-ök.
2: Igen.
1: Onnantól már lehet napi
2: mondjuk
1: jegyet
2: el még,
1: is
2: hogy
1: váltani.
2: A helyszínen lesznek diákjegyeink, egyetemistáknak vagy nagyobb diákoknak és nyugdíjasoknak is lesz kedvezményes, és a gyerekek 14 év alatt ingyen jöhetnek.
1: És ugye bármennyire próbáltuk az elmúlt években rászoktatni a közönséget, hogy ne ott helyben akarjanak jegyet venni.
2: Mindig
1: nem jártunk sikerrel, úgyhogy mindig vannak jegyek ott.
2: Igen, egy 20% szokott elfogyni előre. Hát, ha most elérnénk az 50-et, kérem szépen, segítsenek, hogy 50%-át adjuk el előre.
1: Én szorítok neked, Nóra, köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen.
0: Idézzük fel egy-egy korábbi kotyogó hangulatát. Beszélgetések érdekes emberekkel ismétlésben.
3: A következő járra meg lesz a csípe!
4: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúp tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúp. Semmi vakarás, csak gyógyulás. Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kaphat. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
5: Ne ülj, mint Don a trónon. Itt a segítség. Furazolidon. Furazolidon terápia. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat vékony és vastag bélgyulladás vagy ételmérgezés esetén. Furazolidon terápia. Megfelelő a nem megfelelő pillanatokban. Ajánlott adag felnőtteknek napi 4 alkalommal egy tabletta 5-7 napon keresztül. Terhesség és szoptatás ideje alatt nem alkalmazható. Ez a gyógyszer furazolidon tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson feltüntetett információkat. Amennyiben kellemetlen tünetek jelentkeznek, forduljon kezelő orvosához vagy gyógyszerészéhez. A lejárt szavatosságú és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
6: A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmecttel. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény Diosmectittel és elektrolitokkal. Hidrasmect kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
7: Reklámot hallottak.

0: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
1: Reklámot hallottak.

velünk kerek a nap. FM 87,6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Hétfőtől csap le az 1 kg-os Chef Select görög stílusú sajtos töltelékes leveles tésztás párnácskákra 10 lej 99 baniért. A cson nélküli sertés nyakkarajra 100 g-onként 2 lej 9 baniért. És a 95 vagy 87 mosásra elegendő Lenor ruhaöblítőre csak 19 lej 99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lej lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fanefem.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett 1-400 mg-os kapszula 6-8 óránként. Legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Reklámot hallottak.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz. Fun FM Rádió, fülig zene.

0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Cleaning Service takarítói munkakör betöltésére megbízható, önálló munkavégzésre alkalmas kollégákat keres Csíkszeredába. Érdeklődni személyesen lehet naponta reggel 8 és délután 3 óra között a cég székhelyén, Csíkszereda, Villanytelep út 2 szám.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lej lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Cleaning Service takarítói munkakör betöltésére megbízható, önálló munkavégzésre alkalmas kollégákat keres Csíkszeredába. Érdeklődni személyesen lehet naponta reggel 8 és délután 3 óra között a cég székhelyén, Csíkszereda, Villanytelep út 2 szám.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fan FM Rádió.
0: Én

0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Cleaning Service takarítói munkakör betöltésére megbízható, önálló munkavégzésre alkalmas kollégákat keres Csíkszeredába. Érdeklődni személyesen lehet naponta reggel 8 és délután 3 óra között a cég székhelyén, Csíkszereda, Villanytelep út 2 szám.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvasd el figyelmesen a betegtájékoztató.
1: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Gyere baba, gyújtsál világot.
1: Number one hit music station.
2: Turn it up.
3: Fun FM Rádió.
2: Fülig zene.
1: Fun FM.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lej lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottam.

0: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

velünk kerek a nap. FM 87,6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz, kérjük olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: Ne ülj, mint Don a trónon. Itt a segítség. Furazolidon. Furazolidon terápia. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat vékony és vastag bélgyulladás vagy ételmérgezés esetén. Furazolidon terápia. Megfelelő a nem megfelelő pillanatokban. Ajánlott adag felnőtteknek napi 4 alkalommal egy tabletta 5-7 napon keresztül. Terhesség és szoptatás ideje alatt nem alkalmazható. Ez a gyógyszer furazolidon tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót vagy a csomagoláson feltüntetett információkat. Amennyiben kellemetlen tünetek jelentkeznek, forduljon kezelő orvosához vagy gyógyszerészéhez. A leárt szavatosságú és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Reklámot hallottak.

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: Reklámot hallottak.

0: Állomást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Cleaning Service takarítói munkakör betöltésére megbízható, önálló munkavégzésre alkalmas kollégákat keres Csíkszeredába. Érdeklődni személyesen lehet naponta reggel 8 és délután 3 óra között a cég székhelyén, Csíkszereda, Villanytelep út 2 szám.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

0: mindent a fülnek.
1: Fun FM Rádió. Fülig zene. Fülig zene.
0: Fun FM. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
1: Fülig zene.

0: legújabb világslágerek és a kedvenc dalaid egy helyen. Csíkszereda, tekerj ránk! Fun FM.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
2: Fülig zene!
1: Fun FM Rádió.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lej lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda.

0: jóból sosem elég magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.

0: zene, fülig magyar. Ez a Magyar Zenék órája.
1: Most is nyitva van az ablak, minden úgy van, ahogy hagytad. Néha hallom még a szavait. Itt felejtettél valakit a helyekkel, hol együtt bújtunk el. A játékot a végtelennek itt idővel a gyerekkor nyarait. De végül csak egyedül vagyok itt, mert nem világgá indultam, csak játszani a sarokig. De végül csak egyedül vagyok itt, és még leszek is egy darabig. Hisz mindenki happy endre vár valahol, a remény számokat hoz, de túl nagy a sor. Elhagynak a csodák, csak becsap a sárga út. Ugye még visszavár, mi sárba hult.

idegen helyen, idegen tapintások koptatnak. A régi tanítások hol vannak? Ha senki nem súg és nem szól már, és visszakérnéd, amit eldobtál. Van, hogy nem megy, csak az idő rángat. Ha nincs választás az ember, hitet kitől várhat? Tudom, van rosszabb a haragnál, ha magad vagy, de magadnak sem maradtál. Kértem, hogy ne menj el, hogy ne unj meg. Talán csak elveszett a retúrjét. Így, ahogy te is, én is elveszek, mert nélküled én sem vagyok meg.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

meg! Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Number one hit music station.

0: FM 87,6 Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fun FM Rádió.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fun FM. Fülig zene. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fun FM Rádió.

0: Rise up, Bella.
1: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
2: Fan FM Rádió.
1: Fülig zene.

szó, nincs igazság, csak a megvető szállalom. Évek, napok, hónapok.

0: téged a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

Fültől fülig Fan FM. FM 87.6.

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: legújabb világslágerek és a kedvenc dalaid egy helyen. Csíkszereda, tekerj ránk! Fun FM
1: 80-as évjárat 8-tól minden szerdán a Fun FM rádióban.

0: talk about.
1: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
2: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh,
0: get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh,
2: if you're better off that way, maybe all that I can say. If you're gonna do your thing, then don't come back to
3: me. Ébredj a várossal. Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM Rádió. Fülig zene.
0: Fülig zene.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: let you know.
1: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülix zene.

0: Minden sláger
1: nálunk szól.
2: Sziasztok!
3: Mi vagyunk a New Level Empire.
0: Ez itt az új dalunk.
4: Hallgassátok nagy hangerővel.
5: Napjaink legjobbjai.
6: Hi, we're Clean Bandit. This is our new single.
0: Fun FM Rádió.
5: Fun FM Rádió.

Zürich, Fan FM. FM 87.6, Csíkszereda. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágereik közül. Fan FM, Fülig.